es volt sejtem, de vajszba az olyan napét. Így már vajdom, szóldan így.